0: Köszönöm, szépen, de gyermek, mert megjönnek ellené, de az ütességén a pálán, de biztos, hogy azért tudjuk, hogy ezt
1: mindig
0: köszönjük, jó?
1: Köszönöm, hogy biztos, hogy azért tudjuk.